0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 6-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A hét adásainak áttekintését hallhatják ma. Változékony felhőzet mellett túlnyomó napsütéses lesz vidékünk holnap időjárása. A hőmérséklet nem változik lényegesen. Augusztus utolsó szombatján eszélyközponti terén került megtartása a hagyományos 27. Magyar Nap eszéken című rendezvény. Az idei Magyar Napon is részt vettek több Szlavónia és Baranyai Kultúregyesület, valamint a Balatonfüred város koncertfúvó zenekara, mely vezényletével zajlott le a város központjában tartott körmenet, jó ízelítőt adva a többségi lakosságnak, magyar kultúránkból, hagyományainkból, gasztronómiánkról. Az ünnepélyes megnyitón a Népkör kórusa énekelte el a horvát és a magyar himnuszt. Vidákovics Tibor, a Népkör elnöke hangsúlyozta. A Magyar Nap a helyi multikulturális közeg egyik megnyilvánulási formájaként gazdagítja Eszékváros kulturális életét.
1: A kultúrát elsősorban szeretnük mutatni, mert szép, festős, szagos, úgy, hogy pontosan azt is, amit szeretnük mutatni Eszéken a főtéren, 27. Magyar Napok Eszékben.
0: Az idén nagy számú résztvevővel teszik ezt?
1: Igazán több mint 500-an vagyunk a programban, úgyhogy kiállításhoz majdnem 20 stand van, úgyhogy igazán örülünk ebben az évben, hogy nagyobbak vagyunk, és hogy többet tudunk mutatni.
0: Tervezik esetleg szélesíteni, vagy ez most már a maximum, amit elbír a társaság?
1: Hát mindig szeretnék, hogy még egy picit nagyobb legyen, de most olyan szép számig jöttünk, hogy szeretnék, hogy mindig így legyen.
0: Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a horvátok.

0: Magyarországi Magyar Demokratikus Közösség elnöke gratulált a szervezőknek a kitartó munkájukhoz, további támogatásról biztosítva őket.
1: Egy olyan világban, amit ma élünk, ahol minden, ami a múlt héten volt, már nem számít, egy olyan rendezvény, mint amit az Eszéki Magyar Nap, amely 27 éven át minden évben megtörtént itt Eszék főterén, ez egy óriási dolog, nem csak az itt élő magyar közösségnek, szerintem Eszék városának is, hiszen ma is velünk van az Eszék Városi Tanács elnöke, itt van velünk Magdó János Magyarország eszéki főkonzulja, itt vannak az eszéki magyarok, a környébeli magyarok. Csak gratulálni tudok a Népkör Magyar Kultúra Egyesületnek ez a nagyszerű hagyományhoz, ez a jó szervezéshez, a mai rendezvényhez is, és hát mi mindannyian, akik azon vagyunk, hogy képviseljük ezt a közösségét, jelen esetben én is, azon vagyunk, hogy minél fontosabb és minél nagyobb anyagi támogatást szerezünk minden rendezvények, tehát gondolok most az Eszéki Magyar Napra, a Kopácsi Alász Napokra, Haraszti Fésztre, Laskói Paprika Fésztre, Bormaratonra, stb. Hogy minél kisebb legyen az a részvétel, amit esetleg a vállalkozóknak, az itteni OPG-knek kellene részvételidékén befizetni. Tehát, hogyha mi több pénzt biztosítunk, akkor mentesítsük őket attól a kockázattól, hogy adjanak valamivel be, ami lehet, hogy esetleg eső miatt nem sikerül, stb. Tehát a tét az, hogy megtettünk mindent, hogy ilyen és hasonló rendezvények, amelyek bemutatják a magyar hagyományt, a magyar kultúrát, legyen az klasszikus kultúra, vagy legyen az gasztronómia, minél színvonalasabbak legyenek, minél jobb helyekkel legyenek, és így akkor nem csak a mi közösségünket segítjük, hanem szerintem a fogadó közösséget is, jelen esetben Eszékvárosát.
0: A hagyományhoz hűen Eszék központi terén magyar vállalkozók és termelők kaptak bemutatkozási lehetőséget, élve azzal süteményeikkel és a baranyai nedővel a csúzai Horváth Ilonka és Kollár Lajos elkápráztatták Eszék főterének látogatóit.
2: Lényegében minden sütemény különös, illetve az ízvilága mindegyiknek magáért beszél, de ami különössé teszi, az a dobostorta. Tehát a dobostortát nagyon szeretik az emberek. Mi 20 darabot hoztunk, 20 dobostortát, azt szerintem egy óra alatt eladtuk. Igazából a Rácpite Magyarica után, illetve vannak ezek a félholdacskák, őt szintén nagyon szeretik. Aztán, hogy mindent igazából sorba, minden után érdeklődnek.
3: Hogyan válaszol valaki, hogy cukrász lesz? Ez egy elég kihívásos szakma.
2: Igazából én szintén nem ez a szakmám, én közgazdász vagyok. Aztán belekóstoltam ebbe a műfajba, és ennél is maradtam. Hát nem tudom, ehhez tényleg csupa szeretet kell, szeretni kell ezt a szakmát.
4: Ez a mai rendezvény, ez már hagyomány, ugye régóta, évtizedek ezelőtt is majd jártunk. Ami a borászatot illeti, a baranyai hegyhát, az évezetek ezelőtt is híres volt a borairól. Mi csak azt használjuk, amit nekünk a természet adott. Minden évben arra törekszünk, hogy identikus minőségű borokat állítsunk elő. Persze csúcsminőségű borokról van szó egyértelműen. Arra törekszünk, hogy egy tőke mindenki eset teremjen minőség érdekében. Egyelőre jól működik a dolog, remélem, így fog folytatódni.
0: Az idei év hogyan bizonyult borászok számára a vidéken?
4: Hát most még kicsit korai előre ugye beszélni a minőségről. Minden esetre a szőlő jól néz ki, lényegesebb, kevesebb van belőle, ugye lényegesebb, kevesebb a muszhozom. A minőség az adott, ez biztos, de viszont amiben biztos vagyok, hogy a vörösborok csodálatosak lesznek.

0: Az idei nyáron rendkívüli szárazság sújtotta Európát a tartós csapadékhiány és az extrém magas hőmérséklet miatt. Ennek komoly gazdasági hatásai vannak, amelyek a leginkább a mezőgazdaságot érintik, konkrétan a terméskiesés miatt. Az aszály következményeiről és az alkalmazkodási lehetőségekről Tarnai Attilát, a HMDK gazdakörének falugazdászát kérdeztem.
1: A HMDK gazdaköre mindenben próbálja segíteni a horvátországi magyar gazdálkodók munkáját, és mi falugazdászok végezzük azt az adminisztrációs tevékenységet, amire esetlegesen a horvátországi magyar gazdáknak szüksége van. Mi horvátországi falugazdászok főként pályázatírással foglalkozunk, és különböző marketing tevékenységekben segítjük a gazdákat, valamint igyekszünk gazdalátogatásokat is kivitelezni, és olyan tanácsokkal ellátni őket, ami a gazdálkodásuk előre viteléhez hozzájárul. Most már évek óta ugyanabban a tendenciával szembesülünk, hogy valójában a tavaszi hónapokban elég sok csapadék hullik le, így a korai termékek, úgy mint például a gabonában a búza, vagy az árpa, vagy a gyümölcsök terén a korai gyümölcsök, azok egész jól sikerülnek, egész szép termést tudnak hozni. Viszont a nagyon száraz július és a száraz augusztus óriási károkat okoz a mezőgazdaságban.
0: A falugazdász kiemelte, hogy a drávaszögben már jó ideje a gazdák nagy része csak fóliasátrakban tud kiszámíthatóbban termeszteni.
1: Már évek óta próbáljuk arra rábeszélni a gazdákat, hogy olyan tevékenységekkel foglalkozzanak, főleg azok, akik kicsiben termelnek, amelyek sokkal ellenállóbbak a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben. Gondolunk itt például a fóliasátor alatt termelésről, hiszen a fóliasátor megvédi például a növényeket az erős napfénytől is, és hát ugye, mivel a fóliasátor alatt öntözni kell, ezért ez az öntözési tevékenység a szárazság ellen is ellenállóvá teszi őket.
0: A vízellátás mellett a jövő másik nagy fontos kérdése az, hogy a gazdák meg tudják-e finanszírozni a változtatásokat.
1: Na most az a legnagyobb probléma igazából, hogy ezek az ilyen újfajta termelési módszerek, vagy a kevésbé rizikós termelési módszerek sokkal költségesebbek, mint a szabadék alatti termelés, és mivel ugye a drávaszög alapjába véve egy periférikus régió, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag el van maradva Horvátország egyéb területeihez képest. Ezért az embereknek még mai napig a legnagyobb problémája a termékek értékesítésével van. És mivel értékesítési problémák vannak, ezért én a jövőben a legkomolyabb problémát abban látom, hogy egyszerűen az embereknek nincs arra tőkéje, hogy olyan termelési módot válasszanak, ami ellenállóvá teszi őket az időjárási viszontagságokra. Tehát itt főként a zöldségtermelésre gondoltam, viszont ha megnézzünk pár nagyobb gyümölcsöst itt a környéken is, mint például Szőlősön is van egy nagyobb gyümölcsös. Megnézzük azt, hogy ott például a gyümölcsfák különböző háló alatt, tehát napvédelmi és jégvédelmi háló alatt alá vannak ültetve, tehát csöpögtető rendszer van kiépítve a gyümölcsfáknak, akkor azt lehet mondani, hogy nem csak a zöldségtermesztésben vannak olyan technikák, amelyekkel eredményesen tudunk harcolni a szárazság az aszály ellen, hanem más kultúrákban is vannak már ilyen technikák. Viszont ez mind igen költséges, és igazából jelentős tőke nélkül ezeket nem lehet bevezetni.
2: Laikusan azt látom, hogy edukációra is nagyon nagy szükség lenne, ilyesmivel szoktatok-e foglalkozni, mert amit az előbb mondtál, hogy mondjuk a gazdákat rávenni arra, hogy térjenek át egy másik kultúrára, ahhoz kéne ugye elméleti rész is.
1: Így van, gazdakörünk átlagosan 3 továbbképzést szokott a gazdáknak tartani. Ezek egymástól egészen eltérőek, tehát tavaly például rendeztünk olyan továbbképzést, ami a növényvédelmi szerekre irányult, tehát konkrétan arra, hogy mit, mivel érdemes permetezni, és mi ellen érdemes leginkább védekezni, de gyakran rendezünk olyan összeveteleket is, ahol magyarországi és horvátországi cégek mutatkozhatnak be, és olyan cégeket próbálunk összeválogatni, akik ilyen innovatív technológiát hoznak el, és be tudják kimutatni a termékeiket. Sajnos megint csak sokszor abba ütközünk, hogy ezeket a technológiákat nem tudják megfizetni a vállalkozók, de vannak pozitív példák is, tehát amikor a kínálat és a kereslet találkozott egy-egy ilyen összejövetelen. Ha már nem is elsősorban közvetett módon, de közvetlen módon én is gazdálkodom, tehát pontosabban édesapám még gazdálkodnak 4 hektáron gyümölcsössel, és többféle gyümölcsfajtánk van, és azt látom, hogy ők is a leginkább az értékesítéssel küzdködnek, most nyilván az asszállyal is, de azért a legnagyobb problémát még mindig a termékek értékesítése jelenti itt a drága szögregióban.

0: A pellucai fiúk a tantervtől a tanórán át a színházig. Augusztus végén kerekasztal beszélgetést és műhelyfoglalkozást tartott az Eszék Baranya megye magyar nyelvtanári szakmai munkaközösség, a horvát nyelvtanári szakmai munkaközösséggel, a zrínyi magyar kultúrkörrel és a horvátországi magyar oktatási és művelődési központtal. Az alkalom egyben továbbképzésként is szolgált a tanároknak, akik szép számban megjelentek. Szántóné Ferenci Nikolett.
1: A szervezőknek az volt a szándéka, hogy Molnár Ferenc Pál utcai fiúk regényének a kapcsán tudjunk összekapcsolni magyar és horvát kultúrával foglalkozó embereket. Ezért hoztuk létre ezt a rendezvényt, ami így részben egy tanári továbbképzés a magyar és horvát tanárok számára, illetve nyitott, mint kulturális esemény a nagy közönség számára is. Azt gondolom, hogy minden időszaknak és minden diákcsoportnak megvan a maga kihívása. Mondhatjuk azt, hogy a mai gyerekek kevesebbet olvasnak, ezt én is itt tapasztalom, és sajnos mindenféle kutatás is alátámasztani látszik. Viszont az, hogy kevésbé lennének motiváltak, vagy hogy kevésbé érdeklődnének, ezt nem gondolom. Az, hogy másképp kell őket motiválni, hogy más utak vezetnek hozzájuk, az biztos. És nekünk tanároknak feladata, hogy találjuk meg ezeket az utakat. És azért szerintem különösen jók az ilyen találkozások, amikor több kolléga összezárva, tehát hogy kommunikációra kényszerítve egymásnak tud segíteni a tapasztalataik megosztásával abban, hogy ki hogyan, ki milyen utakat talált, és hogy ezt el tudjuk magunkkal vinni, és fel tudjuk használni a saját tanítási gyakorlatunkban. Ez egy tanároknak és nem tanároknak szóló rendezvény, viszont legelső sorban a gyerekek érdekében szerveződő rendezvény. Azért van egy továbbképzés, hogy a tanárok jobban végezhessék a munkájukat, és jobban figyelhessenek a gyerekek igényeire, és azért vannak kulturális események, amik nyitottak a gyerekek számára, hogy ebből ők nyerjenek. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezen a rendezvényen is megjelennek gyerekek, és az ő tolmácsolásokban hallhatunk majd egy dalt a Pál utcai fiúk című musicalből.
0: A köszöntők utáni plenáris előadást dr. Tóth Csilla irodalomtörténész és tanár tartotta.
2: Kontextuális és kulturális narratológiával foglalkozom, azon kívül még Márai Sándor is kutatási területem. És a Pál utcai fiúkról tartottam előadást ezen az eszéki tanár továbbképzésem. Szerintem a nő legfontosabb üzenete az az, hogy hogyan, milyen alapon tartozunk egy közösséghez, egy elképzelt közösséghez, a nemzethez. Ez Benedict Andersonnak egy híres kifejezése, hogy a nemzet az egy elképzelt közösség, hiszen nem ismerik egymást a tagjai, mégis feltételezik, hogy egy közösséget képeznek, és szerintem az a legfontosabb üzenete, hogy ezt a helytállásunk, az erkölcsi színvonalunk, az erkölcsiség, a morál dönti el, és nem külső szempontok, hogy valaki honnan származik, milyen a vallása, milyen etnikumhoz tartozik, hanem hogy hűséges vagy nem például.
3: Időjárás jelentés.
4: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1024 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses lesz vidékünk holnap időjárása. Gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 13 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 31 Celsius fokot. Szeptember 6-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.